Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.

A tavasz utolsó hónapjához érkeztünk. Az élet megállíthatatlanul halad előre. Amikor az ember elégedett, boldog, szeretné megállítani az időt. Szeretne minden egyes pillanatot a végsőkig élvezni, mert a boldog pillanatok

Az azt jelenti, hogy hallasz. Légy hálás az árnyékodért, mert az azt jelenti, hogy kint lehetsz a ragyogó napfényben. Légy hálás a családodért, mert szeretetet kapsz tőlük. Légy hálás az életedért, mert még élheted. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de talán éppen ez benne a jó, mert megtanít értékelni a jelent. Szepes Mária ezt írta. Az örömöt éppen úgy állandóan aktívan kell termelni magunkban, mint a fényt. Különben kialszik, és a sötétségbe beosonnak hozzád az éjszaka lényei, a csüggedés, a félelem és az aggodalmaskodás. Az életet meg kell szépíteni, különben elviselhetetlen. Gyűjtsd a nap apró örömeit, hogy élhesd őket, írta Szepes Mária. A mai nap egyik apró öröme lehet annak, aki örömmel fogadja, a most következő magyar nyelvű kulturális rádióműsor.

Az igazán nagy dolgok az apró rezdülésekben érhetők tetten. Mennyivel szegényebb a tenger végtelen felszíne, ha nem fodrozzák hullámok. Mennyivel egyhangúbb a kék ég, ha nem csipkézik apró felhők. És milyen halott az erdő is, ha a fák ágai nem fészkelnek madarak, a fűben nem nyüzsögnek apró bogarak. Ilyen a lélek is. Ha nem figyelünk az alig észrevehető apró örömökre, az élet szépségének legjavát veszítjük el. Írta Elizabeth Lobber.

Május 10-e, madarak és fák napja. A madarak és fák napja nem ENSZ világnap, igazi aranykorát közvetlenül az első világháború előtt és a két világháború között élte Magyarországon. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a madarak védelmének értelmében. Az 1906. évi első törvénycikk szerint minden évben, májusban egy napot az iskolában arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A világon először Csernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben Magyarországon. Azóta minden év május 10-e madarak és fák napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek, a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Az iskolákban rendszerint tanítási szünet volt, pontosabban az oktatás más formájával találkoztak a diákok. Ismerkedtek a természettel, fákat ültettek, tanulmányozták a különböző madárfajokat. Az ünnep virágkora a II. Világháború után véget ért. A rendszerváltozás után új lendületet vett a világnap, azonban korábbi népszerűségét sajnos nem éri el. Ezt kátolja az is, hogy időközben számtalan zöld világnap nyert létjogosultságot, amelyek ráadásul összetorlódnak a tavaszi időszakban. Április 22-én a Föld világnapja volt, május 10-e a madarak és fák napja, május 15-én az állat és növény szeretet napja van, június 5-e pedig környezetvédelmi világnap.

Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében. Ez az idézet Hermann Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik, aki természettudományos munkássága mellett a magyarság hagyományos ősi műveltségét, népi mesterségeit is kutatta és leírta. Ő alapozta meg a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Hermann Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10-ét. Az emberek már ősidők óta különös vonzalmat éreznek a madarak és a fák iránt. A madarak és fák napja mégis az egész természet ünnepe, amikor mi emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön. A madarakról. A szárnyas lények a világon mindenütt elsősorban az éghez, az isteni szférához tartoznak, ezért az égi lélek szimbólumai. Így van ez a magyar nép műveltségében is. A kereszténység előtti időkben a táltosok, sámánok lelke is madárképében szállt a túlvilágra megtudni a jövendőt, vagy megküzdeni a rosszindulatú szellemekkel. A honfoglaló magyarok totemállata, az Árpád nemzetség állatőse, a turulmadár valószínűleg valamilyen sólyom fajta volt. Az eredet monda szerint a nemzetség ősanyját, emesét turul termékenyítette meg. A madárlélek szimbólum jelentése jellemző a kereszténységben is. Például a Szentlélek galamb képében jelent meg Jézus feje felett, mikor megkeresztelkedett. A madarak nyelve szinte minden mitológiában isteni eredetű, mágikus nyelv, a beavatottak tudománya. A fa a legősibb, az egész világon elterjedt egyetemes növényszimbólum. A fa az örök fejlődés és megújulás, a termékenység, a kiszáradt fa pedig az elmúlás jelképe. A magyar népmesékben is gyakorta találkozunk vele, égigérő fa, aranyalmafa. Az életfa ágai az égi világba vezetnek, gyökerei az alvilágba nyúlnak. Utat szimbolizál, amelyen a sámánok, táltosok, mesehősök az égbe vagy az alvilágba juthatnak. Csak ne lenne olyan gyönyörű a világ, a hajnalok, a víz, az erdő, a növények, az állatok, s közben minden nyomorúságukkal ne lennének olyan érdekesek az emberek, írta Márai Sándor.

A madár nem azért dalol, mert valami mondani valója van. Azért dalol, mert dala van, írta Anthony de Mello. A természet egy ritmikus szimfónia, a természet maga a megtestesült harmónia. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, s üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, ha nem lennének fák és madarak. Jókai Mór ezt írta. Ültes fát, hogyha másért nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz. Gondot ő viselre ád. Jó tavasszal nyílt virágot, messze érzed illatát. Kis madárka szárreája, ingyen hallhatod dalát. Ültes fát. John Muir írta. Isten vigyázott a fákra. Megvédte őket szárasságtól, betegségtől, lavináktól és ezernyi vihartól és árvíztől. De nem tudja megvédeni őket a bolondoktól. Az erdő fohászát Fekete István írta, mely így hangzik. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet. Én vagyok a tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon. Én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, melyből csónakod építed, én vagyok a házad ajtaja, bölcsöd fája, koporsót fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem, ne bánts!

Minden hónapnak megvannak a maga jelképei, és a május sem kivétel, sőt, talán az egyik leggazdagabb szimbolikájú időszak az évben. A természet már teljes pompájában virágzik, és ez a külső változás szorosan összefonódik az emberek lelki, érzelmi megújulásával is. A hónap hivatalos virága a gyöngyvirág. Finom megjelenése és kellemes illata éppen azt a tisztaságot, reményt és boldogságot szimbolizálja, amit a tavasz közepe sugall. Nem véletlen, hogy több országban, például Franciaországban, május 1-én gyöngyvirágot ajándékoznak jó kívánságként és szerencsehozó jelképként. A májusi szerencsehozó kövek közül a legismertebb a smaragd, amely mély zöld színével a természet és a szerelem erejét egyszerre hordozza. Már az ókori Egyiptomban is különleges jelentőséget tulajdonítottak ennek a kőnek. Úgy hitték, hogy viselőjének tisztánlátást, belső harmóniát és megújuló energiát hoz. Májusban egyszerre élvezhetjük a tavasz nyugodt, harmonikus hangulatát, és érezhetjük a nyár közelettével járó felpesdülést. Május tehát jóval több, mint egy tavaszi hónap. Történelem, mitológia, hagyomány és modern ünnepek találkoznak benne. A természet ilyenkor mutatja meg igazi erejét és szépségét, az emberek pedig a májusi ünnepek által visszatalálnak az ősi, hagyományos ritmushoz.

Az orgona májusban virágzik, a falusi kertekben mindenütt megtalálható. A május legszebb ünnepein, anyák napján és ballagáskor ajándékozták a leggyakrabban. Neve a görög syrinx szóból ered, ami csövet, sípot jelent. Néhány érdekesség az orgonáról. A lila orgona az első szerelem és a szeretet jelképe. Virágnyelven a tavasz illatozó tüneménye. Az orgona mindössze 3 hétig virágzik. Léteznek olyan orgonafajok, amelyek kibírják akár a mínusz 50 fokos hideget is. Több mint 1000 féle orgonabokor és fa létezik. Az olajfafélék családjába tartozik. Van olyan fajta, mely akár 25 méter magas fává is megnőhet. Az orgona illata napsütéses, meleg időben érezhető, a legintenzívebben. Az orgonák egészen az ókori görög mitológiáig visszanyúló, mélyen gyökerező történelemmel rendelkeznek. Magyarországon nem őshonos, a Balkánról került hozzánk valamikor a 16. században. Az orgona nektárját rendkívül kedvelik a méhek és a pillangók. Legelterjedtebb a lila színű orgona, de van fehér és egyéb színekben is megtalálhatjuk, mint kék, rózsaszín, bíbor. Az orgona virága ehető. Orgona ecet, illatos cukor, lekvár, tea és szörp is készülhet belőle.

Gorgona, írta Várnai Zseni. Rajtam a tavaszi szelek orgonálnak, talán ezért hívnak engem orgonának. Április vadkedve suhogtatja ágam, aztán megfürdöm fényes napsugárban. Orgona, orgona, illatos muzsika, zengő és libegő lila virág, fürtjeim lengetem, illatom pergetem, szakíts le hát engem, s légy boldog, te világ, légy boldog, te világ. Bimbaim bomlanak, virágdíszben állok, már csak éppen május elsőjére várok, s dús lila fürtjeim zászlaját kibontom, s orgona illatom a világra ontom. Orgona, orgona, illatos muzsika, zengő és libegő illatos virág, fürtjeim lengetem, illatom pergetem, szakíts le már engem, s légy boldog, te világ, légy boldog, te világ.

Légy nyitott a szeretetre, és soha ne add fel. Tanmese. Egy rózsa éjjel-nappal a méhekkel álmodott, de a valóságban egy sem pihent meg a szirmain. A virág azonban tovább álmodozott. Hosszú éjszakáin elképzelte, hogy az eget ellepik a méhek, és sorra leszállnak, hogy megcsókolják őt. Így tudta kibírni másnapig, amikor a napsütésben újra kinyílt. Egy este megszólalt a hold, aki ismerte a rózsa magányát. Mondd, nem unod a várakozást? Talán, felelte a rózsa, de folytatnom kell a küzdelmet. Miért? Kérdezte a hold. Azért, mert ha nem nyílok ki, elhervadok.

Május, írta Fekete István. Erdőn visz át az út. Nem zizeg már a lábam alatt a tavalyi avar, mert húsos fűszálak nőtek rá, és én csak lépegetek csendesen a május allelujás országában. Süt a nap, vidám üzeneteket kiáltanak egymásnak örökké legény kakukkok, és szólnak a búbos bankák is valahol a legelő szélén, hol új pásztorok és új nyájak ballagnak az öregek nyomán, be a májusba és ki a májusból. Csupa békés zsongás az erdő. Jó lenne itt maradni, lefeküdni a galagonya virágos sátra alá, megmarkolni az időt, megállítani a felhőket, álmokat és éveket. Megvárni az estét, amikor gyermekszavú kis harangok csilingelnek a bokrok alján, hol pettyes hátú katica bogarak a toronyőrök. Amikor az alkony sejmes árnyai magukhoz ölelik az erdőt, megrántják a kis bogarak a pókháló kötelet, és kling-klang, megszólal a májusi erdők harangja, a gyöngyvirág. Aztán megvárni még a holdat, mely nem hideg ilyenkor, és meglesni öreg titkokat, melyeket idehoz, de el is visz magával az örök mennyasszony, a hűtlenül is hűséges, magát mátkacsókra kínáló, gerleszavú május.

Május 18-a múzeumi világnap. A múzeumok, a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és a béke megteremtésének fontos eszközei. A múzeumi világnap ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában tartott 11. konferenciáján határozták el. Első alkalommal 1978. május 18-án tartották meg. Azóta már több mint 100 ország, közel 30 ezer múzeuma vesz részt a minden év május 18-án tartott eseményében. Az ünnep célja az, hogy az év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé. Magyarországon mintegy 140 múzeum és több mint 600 kiállítóhely működik. Május 16-án és 17-én a Budapesti Múzeumkertben és a Nemzeti Múzeumban 20. alkalommal rendezik meg az Európa szinten egyedülálló rendezvényt, a Múzeumok Majálisát, ahol több mint 110 múzeum mutatkozik be. Egész napi programokkal, előadásokkal, koncertekkel várják a látogatókat. Mint minden évben a legfontosabb események egyike ezen a napon az év múzeuma díj és az év kiállítása díjának átadása. A múzeum napja arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos szerepet tölt be a múzeum a társadalomban, ami magunknak és a jövő gyermekeinek őrzi meg mindazt, ami a régmúlt és a mai életünket is el tudja mesélni nekik.

gyermekeknek ma Pósa Lajos versét mondom el. Isten hozott fecske madár. Isten hozott fecske madár, jaj, de régen várunk. Ide építsd a fészkedet, ez itt a mi házunk. Ereszünkre ráborul a zöld akácfalombja, altatóan suttog este, úgy ringat álomba. Majd amikor fiaidat repülni tanítod, egyik ágról a másikra csicseregve hívod. Gyere, ragd meg a fészkedet, Isten madárkája! Nem bántja itt, ne félj senki! Majd vigyázunk rá!

Makovec Imre, Kossuth Díjas építész mondta. Ami az emberek tudatába kerül, az alakítja magát az embert is. Ezért kell ezt a légkört megváltoztatni, és az emberek gondolatát pozitív irányba fordítani. Vas Albert pedig így ír. A magyar ember nemzeti öntudata, az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kiemeli az ember helyét, gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akár csak egy szellemi mentőöv gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében. Nem csak a testnek, hanem a szellemnek is szüksége van táplálékra. Az elsorvadt szellem pusztuláshoz vezet. Ezért fontos a kultúra, a kulturális élet, ezért fontos ez a szombatonkénti szellemi táplálék magyar nyelvű kulturális rádióműsorunk, mivel a kultúra emberi magatartásunkat, erkölcsi és nemzeti öntudatunkat erősíti.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. május havi műsortervéből. Május 17-én vasárnap 12 óra 45 perctől beszédkultúránk fejlesztése, interaktív együttműködő kommunikációs gyakorlókör felnőtteknek. Jelentkezni az Egyesület e-mail címén lehet, belépődíj 4 euró, egyesületi tagoknak 2 euró. 15 órától társasjátékest, belépődíj 4 euró, egyesületi tagoknak 2 euró.

Az élet színe és illata is elvész, ha álmunk elveszett. Ábrándok tartják örök ifjúságban az érző szíveket, írta Komocsi József. Álmodj olyan nagyot, amilyen csak tudsz, és bármi lehetséges lesz. Akinek nincsenek álmai, az úgy él, mint egy szár nélküli madár.

0: mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, békés, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónknak. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.